like it when you do it like.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak az idei ponthatárok, új vezető a Klebelsberg központ élén. Nem segít az asztályon az eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kacz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinál. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható, holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, pótvizsgás fiataloknak segít a máltai szeretett szolgálat, várják a véradókat. Jó reggelt kívánok, Demeter Dia vagyok a hírekkel. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelő bizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, erről is a miniszterelnök beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egyháztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
3: Július közepére írták be a naptárokba a munkatársaink, hogy a legszegényebb településeken élő gyerekek, akiknek az otthoni körülmények nem feltétlenül alkalmasak arra, hogy felkészüljenek pótvizsgájukra, hogy őket behívják a legszegényebb településeken működő jelenlétpontjainkra, és segítsenek nekik felkészülni a vizsgára. Ezt évek óta csináljuk, ezt a programot, egész évben megy, gyerekeket korepetáljuk, leckét írunk velük, segítünk nekik a dolgozatra felkészülni, több ezeren fordulnak meg évközben a jelenlétpontjainkon. Most egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink arra, hogy felkészüljenek a pótvizsgára, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Ez egy nagyon fontos feladata a Máltai Szeretett Szolgálatnak ilyenkor. Az előző évben mintegy 200 gyermeknek sikerült segítenünk, idén nem tudjuk még, hogy hányan lesznek, de az első településeken megkezdődtek a foglalkozások, és ezekben a napokban megkeresik azokat a családokat, ahol tudják a kollégáink, hogy pótvizsgára szorult a gyermek. Ugye pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola, mindenki ismer, mindenkit, tudják a kollégáink, hogy kikről van szó, és felajánlják nekik most ezt az alkalmat, hogy velünk együtt készülhetnek föl az iskola kezdésre. Itt alapvető dolgokra kell gondolni, tehát itt személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget. Hát vannak olyan gyerekeink, akiknek negyedikes korukban még az ABC betűinek a hibátlan kiolvasása is gondot okoz, van, akik a két kezüket használva tudnak csak számolni, tehát hogy muszáj nekik egy kicsit többletet, egy pici személyes figyelmet adni ahhoz. Rengeteg önbizalom erősítő gyakorlatra is szükség van. Az iskolában ugye, ahol egész osztályban vannak, nem tud egy-egy ilyen nehéz helyzetű gyerek nem tud annyi figyelmet kapni. A kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani. Miután középiskola nincs a legkisebb falvakban, szükségszerűen idegen környezetbe kerülnek, elmennek a körzetközpontokba, vagy még távolabb, és nagyon-nagyon nagy részük az első fél évben kibukik a középiskolából, mert egyszerűen nincsenek felkészülve azokra a kihívásokra, amik ott várják őket, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az általános iskolai bukásoknak a számát is a lehető legkevesebbre sikerüljön lecsökkenteni, hogy a gyerekek minél kevesebb kudarc élménnyel menjenek tovább, és a magabiztosságuk is ezért nagyon fontos.
2: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint érték, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
4: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát,
2: Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Belefulladt a hévízi tóba egy német férfi, aki tiltott helyen ment a vízbe. A 41 éves férfi kedd éjszaka a kifolyó csatornán keresztül jutott be a tóba, úszott, majd eddig tisztázatlanokból elmerült, holttestét másnap találták meg. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülményeit és arra figyelmeztet, hogy a tiltott helyen fürdőzés komoly veszélyeket rejt. Kamuluxus az ukrán határon. Több mint 560 millió forint értékű hamis terméket találtak a NAV munkatársai egy ukrán teherautó rakterében Záhonynál. Több ismert világmárka termékei, köztük ruhaneműk, elektronikai cikkek, napszemüvegek, kiegészítők kerültek elő. A részletes vámvizsgálatkor kiderült, hogy azok mindegyike hamisítvány. A pénzügyőrök lefoglalták a termékeket és eljárást indítottak. Most hétvégén sem rendezik meg a Balaton átúszást. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztásról. Eredetileg múlt szombaton lett volna az esemény, akkor kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezték meg. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok, az oltalom a fehér, a vörös és a schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetükről ismertek. Hulló csillagokkal búcsúzik a július, a hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteorra is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hulló csillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. Az ország nagy részén ma sok napsütésre van kilátás, átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat ugyanakkor több helyen a gomoly felhőzet. Elszórtan kialakulhatnak kisebb esők, záporok, néhol egy-egy zivatar is. Továbbra is élénk erős lökések kísérik az északias szelet, kora reggel 10-15, napközben 22-28 fok körüli értékekre számíthatunk.
0: Találja az interneten is! www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék! A legjobb zenék! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok! A nap ma 205-ször kelt föl idén, 5 után nem sokkal. Július 24-e van péntek, Maxim Levente vagyok, hamarosan hozom Kuliót, jön a jetlag is, de csak az ájájó után. Szól már is a Rapture, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 24-én pénteken a Kincsők és a Kingák névnapján. Nekik, illetve a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van az öngondoskodás világnapja, amelyet először 2011-ben tartottak. Célja felhívni a figyelmet az öngondoskodásra, vagy magunkra odafigyelésre a hét mindennapján, a nap 24 órájában. Ez a tudatosság manapság különösen fontos, hiszen a magyar lakosság több mint 40%-a már 50 év feletti, és az, hogy hogyan gondoskodunk testi-lelki egészségünkről 50-esként alapvetően határozza meg, milyen minőségű időskor vár ránk. A folytatásban viszont egy újabb darab a 90-es és 2000-es évekből, Shakirától, Szól már is a Loka, Beste, jó reggel!
1: Beste FM.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Jó hír, ma már többet süt a nap, mint tegnap, de marad a néhol élénk szél, és főleg az északi középhegységben egy-egy futózápor sem kizárt, 22-28 fokot mérhetünk majd. Részletek és a hétvége időjárása a hírek végén mindjárt 6:30. Jó reggelt, hamarosan a Pussycat Dolls énekel, szól a Hás-Hás a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, új eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben, csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kac Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot, a nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz, gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét utolsó munkanapján, amely már több napsütést tartogat, mint például a tegnapi nap. De lehetnek gomoly felhők is az égen, melyekből főleg az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó zápor zivatar is kialakulhat. 22-28 fok lesz, és a hétvégén is hasonló idő vár ránk, azzal a különbséggel, hogy 1-2 fokot melegszik a levegő. Holnap már 31, vasárnap akár 32 fok is lehet a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Robbie Williams folytatja a The Road to Mandalay a Besten.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 7 óra, úgyhogy ideje meghallgatni a hét utolsó munkanapjának legfrissebb híreit, amelyeket újból a legjobb zenék követnek, például Prince-é. És énekel Rácz Gergő is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagy szükség van a véradókra, étrenddel is harcolhatunk a demencia ellen. Marad a szeles idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint érték, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, képes ez a bioaktív kis vegyület jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszer-áruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző, legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a versenyfeladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az EMI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre van kilátás, de átmenetileg több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet. Legnagyobb eséllyel az észak-keleti ország részben, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor vagy zivatar. Élénk erős marad az északias szél, 22-28 fok várható a legmelegebb órákban. Holnap is többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, elszortan további csapadék is lehet, de a nap is több órára kisüt majd, a szél élénk marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Július 24-én Kincső Kinga napja van. Sok boldogságot névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak. Egyaránt hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ebben az órában itt lesz Cisco, nem sokára Mark Morrison, de csak is a Linkin Park után.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 24-én 2016-ban ez a nap vasárnapra esett, és ekkor volt a magyar nagydíja Hungaroringen. Abban az évben Lewis Hamilton nyerte a futamot, és sokan várják őt most is a dobogóra. Az M3-ason, a 3-as főúton, Mogyoródtér térségében és Kerepes környékén is nagyobb forgalomra kell már mától számítani. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Közben indítom Prince dalát, The Greatest Romance Ever Sold a Besten.
1: A 90-es

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here. Just letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Best FM, a legjobb zenék, napsütésesebb idő vár ránk, az átmeneti tegnapi hidegfront elvonult, de még az északi középhegységben megjelenhetnek gomoly felhők, és ott egy-egy futózápor zivatar sem kizárt, 22-28 fokot mérhetünk. Részletek a hírek végén, rögtön 7:30, jó reggelt, a Salt & Pepával folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, új eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben, csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Kacz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4-ük felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot, a nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van, a kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható. Holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 24-én pénteken. Kinga kincső napja van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 129 évvel ezelőtt a világon elsőként Tatán 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilén lámpák. És szintén 129 éve a mai napon megszületett Amelia Earhart, amerikai pilótanő, az első nő, aki egyedül átrepült az Atlanti-óceánt. 1966-ban ezen a napon született Modo, olasz énekes legnagyobb és egyetlen slágere, az Ein, zwei, Polizei című dal volt 94-ben. július 24 megszületett Paul Geary, az amerikai zenekar az extrém dobosa, alapító tagja. ben a mai napon született Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, színésznő, táncos. És 2007. július 24-én Beyoncé 12 lépcsőfokon botlott le, miközben a Ring the Alarm című számot adta elő Orlandóban, Floridában tartott turnéján. A koncert estén készült videó virális lett YouTube-on, amint felvette balonkabátját, majd fejjel lefelé zuhant 12 lépcsőfokon az NBA arénában. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Még egyszer hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tamás írja, hogy ma is kb. Járhatatlan az M1-es Budapest felé Bicskénél. Köszönjük szépen az infót, kitartás neked, jó utat! Jönnek a legfrissebb hírek, 8 után pedig többek között Lady Gaga. És a Follow the Flow is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
5: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadítására. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-szigeti zenélő szökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, pótvizsgás fiataloknak segítenek, élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelő bizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
6: Most hétvégén sem rendezik meg a Balaton átúszást. A szervező Budapest sportiroda tájékoztatása szerint a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztásról. Eredetileg múlt szombaton lett volna az esemény, akkor kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezték meg. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Kamuluxus az ukrán határon. Több mint 560 millió forint értékű hamis terméket találtak a NAV munkatársai egy ukrán teherautó rakterében Záhonynál. Több ismert világmárka termékei, köztük ruhaneműk, elektronikai cikkek, napszemüvegek, kiegészítők kerültek elő. A részletes vámvizsgálatkor kiderült, hogy azok mindegyike hamisítvány. A pénzügyőrök lefoglalták a termékeket és eljárást indítottak. Több órás napsütésre van kilátás, viszont napközben több helyen megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Továbbra is élénk lesz az északias irányú szél, a friss hajnalt követően 22-28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt, majd a nap átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Miután a legnagyobb sztároknak írt dalokat, úgy döntött, ő is a reflektorfénybe lép. Jesse J jön és a Domino, készül a Rednex, és még ebben az órában a Destiny's Childot is halljuk. Majd 4 perccel múlt 8, jó reggelt, július 24-én pénteken, Kingák, kincsök, szülinaposok, sok boldogságot, Maxim Levente vagyok. Ez a...
3: Best.

Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. Fő a biztonság, és az, hogy mindenkinek emlékezetes maradjon az élmény. Ezt pedig a mostani időjárási viszonyok sem teszik majd lehetővé. Always remember us this way. Lady Gaga érkezik, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Egyelőre eseménymentes szerencsére az utakon a péntek reggel, de ha dugó baleset van valahol, várom én is az infót.

0: Ezt FM, a legjobb zenék, rögtön fél kilenc jönnek a friss hírek. Sosem lesz már a régi Never Be The Same Again. Mennyire igaz ez Melanie C életére, aki egy hete kimondta a boldogító igent, hozzáment modell barátjához. Ő érkezik a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nagy szükség van a véradókra, rendben voltak a bolti akciók, ma is élénk lesz majd a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint értek, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta. Ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
2: A növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, képes ez a bioaktív kis vegyület jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző, legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a versenyfeladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az EMI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre van kilátás, de átmenetileg több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet. Legnagyobb eséllyel az észak-keleti ország részben, illetve a Duna-Tisza közén alakulhat ki zápor vagy zivatar. Élénk erős marad az északias szél, 22-28 fok várható a legmelegebb órákban. Holnap is többször megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, elszortan további csapadék is lehet, de a nap is több órára kisüt majd, a szél élénk marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, ha legjobb zenék. Az a helyzet, hogy egy jó ideje rövid nadrágban járok, de ma reggel volt egy olyan érzésem, hogy az már kevés lesz. Igen, egy kicsit hűvös volt a hajnal, úgyhogy a hosszú farmer győzött. A napokban átvonult hidegfront után fellélegezhettünk, egy kicsit felfrissült a levegő, marad ma is a mérsékelten meleg, szeles, napos, gomoly felhős idő. Itt-ott még némi futózáporral, viszont az átmeneti frissülés nem tart sokáig, július utolsó napjaira visszatér a forróság, ezt prognosztizálja a meteorológia. Most pedig visszatér egy nagy kedvenc a 90-es és 2000-es évekből, a TLC dala, a No Scrubs a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es években pedig, hát az új évezred valamiféle misztikus dolog volt, most pedig igencsak a jelenünk, sőt a közelmúltunk már. Jön Topez és a New Millennium, és egy kis bátorítás péntek reggel, kitartást, mindjárt itt a hétvége.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak az idei ponthatárok, új vezető a Klebelsberg központ élén. Nem segít az asztályon az eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Katz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot, a nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van, a kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország észak-keleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható, holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most ezen a gyönyörű napon gyönyörű, mert pénteknek hívják, és gyönyörű a Kingáknak, a Kincsőknek és a szülinaposoknak egyébként. Július 24, és valóban péntek. It's a beautiful day, Michael Bublé indítja az órát. Készül az Ace of Base, itt lesz az FLM, és Eminem is. 20-as 55-55-155 telefon SMS Viber, Maxim Laranta vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Tatabányánál. Az 57-es kilométernél két autó ütközött az átterelt belső sávban, emiatt ott jelenleg áll a forgalom. A külső sáv továbbra is járható, de a kamionok miatt ott gyakran több kilométeren keresztül lassul torlódik a kocsisor egészen az M0-ásig. Jó utat, ez tehát az új helyzet az M1-esen, és jön az új évezred, New Millennium. Top ez dala a legjobb zenék között itt a Besten.

Opportunity comes once in a lifetime. Eminem bölcsességét hallottuk, Best FM, a legjobb zenék. Az igazi nagy lehetőségek csak egyszer-egyszer adódnak az életben. Valami ilyesmit jelent, viszont a héten már másodszor hallgathatunk Classic House-t a Night Shift Extra-ban, a Best FM esti mix műsorában ma. 6 és 7 között a házigazda Whiteboy, 7-től 8-ig Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit.

FM a legjobb zenék. Kim Mezzel után Britney Spears-zel megyünk tovább, akiről új konteó terjeng a neten, hogy ő már nem is ő, hanem klónozták, az eredeti Britney már nem él, a fia Jaden pedig egy posztban akadt ki ezen a marhaságon, ahogy ő fogalmazott.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy fontos közlekedési info a fővárosból. Mától vasárnap estig lezárták a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között. A Soroksári útról egyik irányból sem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, a Rákóczi hídról pedig nem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba. Az autósoknak kerülő útvonalként a Mester utca, Gubacsi út, illetve távolabbról az Üllői út és az M5-ös bevezető javasolt, az ok pedig a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitás bővítéséhez kapcsolódó építkezés, ezen belül is a Soroksári út feletti új MÁV vasúti híd mozgatásával és beemelésével kapcsolatos munkálatok. Még több friss info, nem csak a fővárosból, a legfrissebb hírekben, 10 után pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Itt lesz a szülinapos Jennifer Lopez. És nosztalgiázunk majd a Vénusszal is.
2: Hey, a világ közepén, táncol a szívem, mert én vagyok a fény.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Kevesebbet költetünk a patikákban, ismét elhalasztották a Balaton átúszást, elszórtan lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelő bizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Most hétvégén sem rendezik meg a Balaton átúszást. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint a várható, jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztásról. Eredetileg múlt szombaton lett volna az esemény, akkor kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezték meg. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Kamu luxus az ukrán határon. Több mint 560 millió forint értékű hamis terméket találtak a NAV munkatársai egy ukrán teherautó raktárában Záhonynál. Több ismert világmárka termékei, köztük ruhaneműk, elektronikai cikkek, napszemüvegek, kiegészítők kerültek elő. A részletes vámvizsgálatkor kiderült, hogy azok mindegyike hamisítvány. A pénzügyőrök lefoglalták a termékeket és eljárást indítottak. Több órás napsütésre van kilátás, viszont napközben több helyen megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Ezekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok. Továbbra is élénk lesz az északias irányú szél, a friss hajnalt követően 22-28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is sokat süt, majd a nap átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot kíván, hamarosan a Bon Jovi jön, a Have a Nice Day, amely alapból szép a névnapos Kingáknak, Kincsőknek és a szülinaposoknak, de hogy még szebb legyen, lehet őket nálunk is ünnepelni. 0620 55 55 155. 4 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok, a Sugar Babes indít, de jön még ebben az órában George Michael, Mary J. Blige-al és 50 Cent is.
3: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Már mától erősebb forgalomra kell készülni, így most is torlódik 1-2 kilométeren az M3-as. A 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól a külső sávban a Forma 1 versenyre látogatók miatt. Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hónap végén és augusztus elején visszatér a hőség, ha nem is akármilyen hőség, úgyhogy örüljünk a frissebb időnek, hogy meddig tehetjük mindezt, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. 11 után igazi nyári slágerrel fordulunk rá lassan a hétvégére. Jön Junior Jack és az Samba. És ha már hétvége, szabadtéri vagy házi bulik, dübörög a ház a Bieberzel is.
2: Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház, agyan a trépossász a fel, szíveden
1: nulla. Hívható SMS Viber szám 0620-55-55-155, ha közlekedési info van. Például ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
9: Ponthatárok, több mint 100 000 diák jutott be a felső oktatásban. Enyhén emelkedett a munkanélküliség, fegyverkereskedőkre csaptak le a józsefvárosi piacon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 000 kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csaknem 3/4-e bejutott a felső oktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Kevesebben dolgoztak júniusban, és enyhén nőtt a munkanélküliség. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4.646.000 dolgoztak, ami egy év alatt 66.000-rel kevesebb. A munkanélküliségi ráta 4,3-ről 4,4%-ra emelkedett, a munkanélküliek száma pedig 214.000 volt. A második negyedében átlagosan 218.000 voltak állás nélkül. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
10: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
9: Illegális fegyverkereskedőkre csapott le a rendőrség Budapesten. Három férfit fogtak el, akik engedélyhez kötött lőfegyvernek minősülő légpuskákat árultak a józsefvárosi piacon. A nyomozók több mint 360 fegyvert, készpénzt és egy teherautót is lefoglaltak. Az egyik gyanúsított autójában egy szovjet gyártmányú géppisztolyt is találtak. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, gomoly felhőkkel az égen. Az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futózápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Sok-sok régi ismerőstől, köztük Sean Paultól, a Soul Searchertől, de itt lesz Artful Dodger a Riri Vine-dal, jön a House of Glass és Giorgio Giordano a Disco Down-nal, de csak is a Punjabi MC után. 5 perc elmúlt 11, jó munkát, jó utat, kitartást a hét utolsó munkaóráihoz. Max M. Levente vagyok.

Ezt a fem a legjobb zenék. A Fradi hivatalosan is bejelentette, hogy augusztus 8-án a Real Madrid ellen játszik felkészülési mérkőzést, méghozzá Budapesten a Krupama Arénában. A meccs este 7 órakor kezdődik a 36-szoros magyar bajnok és a 15-szörös BL győztes között. A legolcsóbb jegyek 14 ezer, a legdrágábbak 46.500 forintba kerülnek majd. A Respect, ez pedig már a következő dal címe, Spike érkezik a Besten.

0: FM a legjobb zenék. Forma 1 a hétvégén a Hungaroringen, emiatt az M3-ason már most is a külső sáv egy picit lassabb a lehajtó előtt. Nagyobb forgalomra kell készülni a hétvégén, tehát Mogyoród térségében, az M3-ason mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Lassú továbbá az M1-es Budapest felé Tatabánya térségében, 6-7 kilométeres a torlódás, aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A stúdióban Majoros Ritával, a lejátszóban pedig Enesztés a dalával indul. Ha péntek délután jó étvágyat, jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is. Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: Kaisai.hu.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
7: Nem kell ellenőrizned az árat.
6: Honnan tudom, hogy jó az ár?
7: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
6: Tényleg?
8: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
7: Most énekeld velem.
9: Aldi.
8: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Csini Baba, Orcikert. A 8. kerületi közpark tökéletes célpont, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A területen különböző sportolási lehetőségek, valamint sétautak várják a látogatót, sőt, itt található az Orcitó, kellemes hangulatú vendéglátóhelyekkel körülvéve. A reggel 6-tól este 10-ig látogatható park egykor a 18. században Orci Lőrinc báró tulajdonában állt, aztán Pia Orci László fogott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angol kertjének megteremtéséhez. A kertet aztán megnyitották a széles közönség számára is, hamar divatos kiránduló helyé vált. Az 1997-ben megjelent Csini Baba című film több fontos jelenetében is feltűnt parkot néhány éve alaposan felújították, aminek eredményeként a terület megszépült és újra vonzóvá vált a látogatók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
10: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszínre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
11: Egyre több a rendkívüli hőségnap Magyarországon. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő. Lefoglaltak több mint 18 000 illegális e-cigarettát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
12: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
11: Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglaltak le Budapesten. A pénzügyőrök egy raktár ellenőrzésekor bukkantak a készletre, amelynek tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Csak nem 17 évig volt betegállományban egy német tanárnő. Ez idő alatt köztisztviselőként végig megkapta a fizetését, majd amikor egészségi állapota miatt nyugdíjazták, bírósághoz fordult. A hatósági orvosi vizsgálat szerint a következő hónapokban sem térhetett volna visszadolgozni. A pedagógus azért támadta meg a döntést, mert nyugdíja jóval alacsonyabb a korábbi illetményénél. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem maradt teljesen nyugodt az ég. Arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattalhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor, zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Csodás délutánt, kellemes pénteket és szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Vitám napot, én Majoros Rita vagyok, remélem velem tartanak, és együtt hangolódhatunk a hétvégére, ahogy péntek délután szoktuk. A Fugees-szal, a Two Black-kel, Shakirával, vagy éppen Baby D dalával jön az I Need Your Lovin'. De most még Anastasia indítja a délutánt, és a One Day in Your Life.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, csodás délutánt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Most már így délután azt hiszem lehet ilyeneket is kívánni, meg ezt már megbeszéltük párszor, hogy bőven lehet. Úgyhogy érezzék jól magukat és hangolódjanak a Best FM-mel a hétvégére. Remélem, hogy jól alakult eddig a péntek délelőtt. Én bevallom őszintén, egy kicsit ilyen álmosan, kókattan érkeztem, vagy legalábbis az idefelé úton, mert itt azért mindig felrázódok, itt a szerkesztőségben nálunk mindig jó hangulat. Valahogy hajnali kettőig nem akartálom jönni a szememre, aztán 6 óra után meg ding, ki is pattam.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután nagyon sokan ülnek autóba, és már az M7-esen most érzékelhető, hogy sokan indulnak a Balatonra. Letenye felé Érd és Martonvásár, ez az a 16-os és a 32-es kilométerek között lassulásra, torlódásra kell számítani. Ugye elmarad most a Balaton átúszás, jövő hétvégére napolták el, viszont így is sokan választják a hétvégére a Balatont, úgyhogy erre azért számítani kell. Illetve ami fontos, hogy ezen a hétvégén rendezik meg ugye bár a Forma 1-es Magyar Nagydíjat már 41. alkalommal Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy hát erős az autóforgalom az M3-ason, Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, úgyhogy legyen ma mindenki egy kicsit óvatosabb, figyelmesebb. Ha pedig bármi információjuk van, 0620 55 55 155 a számunk, jöhetnek ide az infók. Utazzunk együtt ma délután is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Szuper Stereo dalát hallottuk, ez volt a Bent a neved, friss híreket pedig egy órakor hallgatunk, pár perc múlva ugyanis már jönnek, és aztán ne jóval megy tovább a következő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Marad a változékony nyári idő, fokozott rendőri jelenlét a magyar nagydíjon, többen megsérültek egy bécsi hajó balesetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értéket az autóikban. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontok tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
9: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
8: Tovább súlyosbodik az erdőtűz helyzet Franciaországban és Spanyolországban. Franciaország délnyugati részén újabb településeket és üdülőövezeteket ürítenek ki, miután a lángok már több mint 10 000 hektárt érintenek. Spanyolországban a Madrid és Ávila környéki erdőtűzek miatt nemzeti vészhelyzetet hirdettek, és már több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni. Az Európai Unió 3 vízbombázó repülőgépet küld, hogy segítse a tűzoltók munkáját. Zsilipnek ütközött egy személyszállító hajó a Dunán az osztrák fővárosban. A fedélzeten csaknem 200 utas tartózkodott, közülük 14-en megsérültek, 6 embert kórházba vittek. A hatóságok szerint senki sem sérült meg súlyosan. A hajó megrongálódott, de nem kezdett el süllyedni, az utasok egy másik hajóra szállhattak át. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, gomoly felhőkkel az égen. Az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futó zápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
12: Szép pénteket kívánok mindenkinek, így egy óra után is pár perccel. Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Isteni zenék, hétvégi hangulat, például az Airi Maffiával jön a bónuszjáték, de jön majd Sting is, Seb Mamival és a Desert Rose. Táncolunk majd a Well Hello és Tideni dalára, most viszont ne jóval indul az óra. Szép napot mindenkinek!
11: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A Rasmus után megjöttem a nap kérdésével. Kinek mik a legnagyobb tévhitek a munkájával kapcsolatban? Ma délután erre vagyok kíváncsi. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, és Facebookon és Instagramon is ott vagyunk. Mert én azt gondolom, hogy a rádiózással kapcsolatban is rengeteg tévhit van az emberek fejében. Ah, ti csak ide bejöttök, bekapcsoljátok a mikrofont és beszéltek. Szerintem én már megkaptam párszor, hogy nagyon sokan ezt gondolják, és azért ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, de ha van kedvük és van kérdésük, akkor nyugodtan tegyék fel. 0-20-55-55-155, tényleg nagyon szívesen vásárolok, hogy egy-két tévhitet is eloszlassunk akár a rádiózással kapcsolatban, de tényleg kíváncsi vagyok az önök munkájára is. Mik a legnagyobb tévhitek ezzel kapcsolatban? 0-20-55-55-155, na még egyszer a számunk, jöhetnek a válaszok, mellé egy kis Airi Maffia. Jön a bónusz játék a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt a Baksomó pontban, méghozzá a Budaörsi úti részen. Ezt írta nekem András, nagyon szépen köszönöm az információt. Ott kell egy kicsit nagyobb fennakadásra számítani. Aztán az Üllői úton is baleset történt, ezt pedig Tamara írja a Semmelweis klinikáknál, ott a megállónál, úgyhogy ott kell figyelni. Az M3-ason Vásárosnamény felé a 19-es jelű Mogyorod nyugat és a 23-as jelű Mogyorod kelet csomóponttól is egy kilométeren keresztül már torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Az M7-esen Lettenye felé pedig Érd és Martonvásár között természetesen így a hétvége első napján, mondhatom így, vagy első délutánján megnövekedett a forgalom, elég sokan tartanak a Balaton felé, ezzel kell számolni. Az M0-áson a keleti szektoron Gyálnál pedig az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset is történt. A 33-as kilométernél forgalom korlátozás volt, de az már nincs, viszont az 5 kilométeres torlódás az még ott van, úgyhogy legyen mindenki egy kicsit türelemmel. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, legyünk óvatos és vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nehéz vagyok, ez volt By Alex és a Slep dala. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy már is elérkezett 2 óra. Van még pár percünk, és majd a friss hírek is jönnek, aztán Avril Lavigne és a Skater Boy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felső oktatásba. Folytatódik a fokozott rendőri ellenőrzés Budapesten. Áramszünet volt szinte egész Grúziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 000-en kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csaknem 3/4-e bejutott a felső oktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is. A többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Szinte egész Grúzia áram nélkül maradt ma hajnalban. Az áramszünet a főváros Tbiliszt és több nagyvárost is érintett, egyes helyeken pedig a vízellátásban is fennakadások voltak. Az áramszolgáltatást fokozatosan állítják helyre. Az országos kimaradásokat egyelőre vizsgálják, a hatóságok szerint egy vészlállás okozta a hibát, de azt továbbra sem tudni, hogy ezt mi váltotta ki. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem maradt teljesen nyugodt az ég. Arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattalhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep, 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk. Nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor, zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mik a legnagyobb tévhitek a munkánkkal kapcsolatban? Ma délután ez a nap kérdése, jöhetnek a válaszok. 0-20-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de Facebookon, Instán is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek. Mellé pedig Avril Lavigne, így 2 óra után 5 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Skater Boy. Szép hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

Vesztefem a legjobb zené. Kinek milyen tévhitek vannak a munkájával kapcsolatban? Ma ezt a kérdést tettem fel, és már hozom is Gábor üzenetét. Tévhit az, hogy az adósságok, bírságok elévülnek, ezt írja. A végrehajtási ügyekkel foglalkozom, és bizony sok olyan eset van, amikor több éves, akár 10 évvel ezelőtti ügyek utolérik az embert, és a végrehajtó lefoglalja a gépjárművet, esetenként a forgalomból való kivonását is kéri. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, ezt írja még Gábor, hogy igyekezzen rendezni a tartozásait, mielőtt a végrehajtóhoz kerülne ez az ügy. Hát ez most egy jel tényleg azoknak, akik esetleg akár úgy gondolták, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtti bírsága elévült, hát tessék ezeknek utána nézni. Köszönöm Gábor az üzenetet. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nyugodtan lehet még ide hasonló üzeneteket írni. Kinek mik a legnagyobb tévhitek a munkájával kapcsolatban? Ha pedig esetleg a rádiózásról kérdeznének, nyugodtan tegyék meg, mert hogy bizony az én munkámmal kapcsolatban is

0: Budapest FM a legjobb zenék. Lali írta az üzenetet, hogy Budapesten baleset történt a Hungária körúton, méghozzá a Hidegkúti Nándor stadionnál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra készülni. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom Forma 1-es versenyre látogatók miatt, úgyhogy ezzel kell számolni, és az M7-esen is telítettek a sávok a Balaton felé. A 7-es főúton Siófok átkelési szakaszán pedig két autó ütközött, a 108-as kilométernél csak félútpálya járható. 0620 55 55 155, ez továbbra is az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat, vigyázzon mindenki magára, és egymásra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásra, folyamatos lesz a rendőri jelenlét a magyar nagydíj alatt. Melegszik az idő, Demeter Díja vagyok. Több mint 100 000-en kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csak nem 3/4 ebben jutott a felsőoktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pót felvételire. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. Megszűnik az általános nyomtatványkitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta le rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
2: Ma este a Nyíregyháza-Újpest mérkőzéssel elrajtol az idei labdarúgó NB1-es szezon. Szombaton az újoncok közül elsőként a Kispest Honvéd mutatkozik be Kisvárdán. Vasárnap a Győr, a másik feljutó a Vasas otthonában indul el a címvédés felé vezető úton. A Debrecen a Puskás Akadémiát látja vendégül, még este a forduló legnagyobb rangadóján a Ferencváros a Paks vendége lesz. A zárómérkőzést hétfőn rendezik, amikor a Zalaegerszeg az MTK stadionjában lép pályára. Az esti éjszakai órákra a gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, a legtöbb helyen kiderül az ég. Észak-észak-nyugat irányából érkezhet némi fátyol felhő, de csapadék nem várható. Éjszakára gyengül a légmozgás, 9 és 15 fok között alakulnak a minimumok. Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhők mellett számottevő csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél többször lesz élénk, erős, 25-30 fok között alakulnak majd a napi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 3 óra után is csak a legizgalmasabb slágerek és a legjobb hangulat itt a 99.5 Best FM-en. Legalábbis itt nálunk a szerkesztőségben már nagyon hétvégi hangulat van, úgyhogy ezt hozom, lendületet, jó zenéket. Mark Ronson és Amy Winehouse nyitja az órát, már itt is a Valerie. Csodás hétvégét kívánok mindenkinek!
4: 99.5 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

99.5 Best FM a legjobb zenék. 24-e van már, július 24-e. A Kingák, a névnaposok és a kincsők, úgyhogy Isten éltesse őket. És természetesen születésnaposokat, évfordulósokat is nagy szeretettel köszöntök. 1463-ban Hunyadi Mátyás 80 000 aranyért visszavásárolta a magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől, pont a mai napon. 1802-ben született idősebb Alexandre Dumas francia regényíró. 1897-ben történt, hogy Amelia Earhart megszületett. Ő egy amerikai pilótanő volt, az első nő, aki egyedül átrepült az Atlanti óceánt, és egyébként a nevéhez nagyon-nagyon sok összeesküvés elmélet is fűződik, igazából az eltűnéséhez. Mert ez a mai napig nem tisztázott. 57 éves ma Jennifer Lopez, amerikai színésznő, énekesnő. Ma van az unokatesók világnapja, és az öngondoskodás napja is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha hozzászólnának a kalendáriumhoz, nyugodtan hívjanak vagy írjanak. Miközben zenél nekünk is, Szlarok. Jön a Rise Up a Best FM-en. Egy kis délutáni felrázás.

0: 99.5 Best FM-ben legjobb zenék. Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút közötti kiépített terelésben, főleg a külső sávban. A belső elterelt sávban közben a baleseti helyszínen is megszűnt. Bicskénél a 36-os kilométernél elindult a forgalom, de ugye a baleset mögötti 9 kilométeres és a határ felé vezető 5 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Illetve a terelésbe történő belépés előtt a 68-as kilométernél is legalább 6 kilométeren keresztül kell torlódni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van bárhonnan az országból, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Budapestről is kaptam egyet Lacitól, hogy a Kerepesi úton baleset történt, méghozzá az Őrsvezér tere és a Róna utca közötti szakaszon. Köszönöm az infót, jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best.

95.5 Best FM a legjobb zené. Kinek mi a legnagyobb tévhit a munkájával kapcsolatban? Ma délután ez a kérdés, már nézem is a válaszokat. András írta, hogy villanyszerelő vagyok. A legnagyobb tévhit, hogy minden elektromos hibát fejből tudok. Néha ugyanúgy fél nap, mire megtalálom a bajt. És mégsem tudok mindenkinek segíteni. Évi azt írja, óvónőként sokan azt hiszik, hogy egész nap csak játszunk, pedig rengeteg szervezés, adminisztráció és felelősség van a munkánk mögött. Laci azt írja, kamionsofőr vagyok. Mindenki azt hiszi, milyen jó világot látni. A valóságban inkább parkolókat és autópályákat látok. Oké, szépek a tájak, de azért na. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló tévhitek a munkákkal kapcsolatban, és nagyon-nagyon köszönöm és értékelem az őszintességet. Jó ezeket az üzeneteket olvasni egyébként is, hogy eloszlathassuk ezeket a tévhiteket. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig zenélünk egy kicsit. Rácz Gergő érkezik most Eve-vel közös dalával, ez a Bolondod voltam, Nyújik remixében, itt a Best FM-en.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hírem van, 4 óra, sőt péntek délután 4 óra, úgyhogy nagyon sokan megkezdik most a hétvégét, hát a legjobbakat kívánom nekik, és persze a legjobb zenéket hozom a következő órában is, meghallgatjuk a friss híreket, aztán a Margaret Island dalát, jön az Enged, hogy szabad legyek. És 50 Cent is itt lesz, és a Candy Shop. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Keressünk menedéket, ha kint ér a vihar, rövidebb útvonalon jár majd a 4-es metró, éjszakára kitisztul az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány új intézkedést, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
2: Idén is az Országos Mentőszolgálat látja el a Formula 1-es Magyar Nagydíj egészségügyi biztosítását. A versenynapokon a versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter teljesít szolgálatot. Emellett egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra egyaránt alkalmas ambulancia is rendelkezésre áll majd. A nézők megfelelő ellátására is nagy hangsúlyt fektetnek. 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegély nyújtó páros gondoskodik a résztvevők biztonságáról a rendezvény teljes ideje alatt. Kevesebben dolgoztak júniusban, és enyhén nőtt a munkanélküliség. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak, ami egy év alatt 66.000-rel kevesebb. A munkanélküliségi ráta 4,3-ről 4,4%-ra emelkedett, a munkanélküliek száma pedig 214.000 volt. A második negyedévben átlagosan 218.000-en voltak állás nélkül. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Az esti éjszakai órákra a gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, a legtöbb helyen kiderül az ég. Észak-észak-nyugat irányából érkezhet némi fátyolfelhő, de csapadék nem várható. Éjszakára gyengül a légmozgás, 9 és 15 fok között alakulnak a minimumok. Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhők mellett számottevő csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél többször lesz élénk, erős, 25-30 fok között alakulnak majd a napi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 óra után járunk lassan 4 perccel, és a felejthetetlen slágerek ebben az órában is velünk vannak. Én Majoros Réte vagyok, hozom Sean Paul dalát, jön a Bibi Burnin, de itt lesz majd Aiken is, jön Whitney Houston, és énekel egy hatalmasat. Jön majd a Chaka Khan dal, tőle ez az I'm Every Woman, most pedig 50 Cent indítja az órát. Candy Shop.
0: 95 Best

mondani Will Smithnél, hogy hát ő az, aki a zeneiparban és a filmvásznon is azért egészen jól megállja a helyét, de szerintem J.Lo is ugyanígy van ezzel. Egészen jó kis szerepeket és egészen jó kis alakításokat láthattunk már tőle, legalábbis nekem ez a véleményem, és egy kis limonádét hoztam a mai mozi ajánlóban tőle, ez pedig nem más, mint az Anyád napja című romantikus vígjáték. Egy szerelmes nőt alakít Jennifer Lopez ebben a filmben, akinek az élete fenekestől felfordul, amikor megismeri a leendő anyósát, akit egyébként a zseniális Jane Fonda alakít. A két nő között vicces, emlékezetes csatározás veszi kezdetét, miközben ugye a szerelem próbálja legyőzni ezeket a különböző akadályokat. Sok humor, nevetés, romantika, egy-két ikonikus jelenet, ikonikus pofon, úgyhogy érdemes választani akár vasárnap délutáni limonádéként majd a hétvégére, vagy ma estére az Anyád napja című kis romantikus limonádét, romantikus vígjátékot, és Isten éltesse J.Lo-t. Na meg természetesen jó mozizást kívánok mindenkinek, és jó rádióhallgatást is, hiszen egy másik dívával megy tovább a délután. Érkezik a fantasztikus Whitney Houston egy 78-as Chaka Khan dallal. 92-ből szól az I'm Every Woman, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásáros Namény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyorod nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik a forgalom vissza a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Távol a Bagnál a 42-es kilométernél pedig baleset történt, lezárták a belső sávot, itt jelen pillanatban is 10 kilométeres a torlódás legalább, ami kialakult. Aki teheti, már Gödöllőnél térjen le és a 3-as főutat válassza. Az M7-esen Letenye felé érnél a 21-es kilométernél is baleset van, csak a leállósávon araszol a forgalom. Török Bálintig ér a 9 kilométeres torlódás, aki teheti, válasszon másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és a hívható telefonszámunk is egyben. Ha bárkinek van útinfója, akár innen tud kerülő útról, másik alternatív útról, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra, a legfrissebb hírek érkeznek, aztán még egy órát együtt rádiózhatunk így a hétvége előtt. Jön majd a Bombón és a Viva España.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
2: Nem kell ellenőrizned az árat.
1: Honnan tudom, hogy jó az ár?
2: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
1: Tényleg?
3: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
2: Most énekeld velem.
4: Aldi.
3: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
9: Egyeztetések indultak a nevelőszülői hálózatok problémáiról. Megszűnik a nyomtatvány kitöltő. Mérséklődik a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Német Vilmos miniszter szerint a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. Szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető kiemelte, a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességesen dolgozó szakembereket is. Az egyeztetések tovább folytatódnak. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiónknak Linz Weyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
10: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
9: Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglaltak le Budapesten. A pénzügyőrök egy raktár ellenőrzésekor bukkantak a készletre, amelynek tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint érték, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a véradás.hu oldalakon érhetők el. Az esti éjszakai órákra a gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, a legtöbb helyen kiderül az ég, észak-észak-nyugat irányából érkezhet némi fátyolfelhő, de csapadék nem várható. Éjszakára gyengül a légmozgás, 9 és 15 fok között alakulnak a minimumok. Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés fátyol, illetve gomoly felhők mellett számottevő csapadék nem valószínű. A déli-délnyugati szél többször lesz élénk, erős, 25-30 fok között alakulnak majd a napi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Még ebben az órában velem Majoros Ritával, 5 óra múlt 4 perccel, szép délutánt és jó hétvégét. Mi lesz a program? Jönnek a beszámolók a 0-20-55-55-155-re, és jön majd Mellékányi Vesztis. Itt lesz a Stronger, jön Sasha és az I Feel Lonely, a Jennifer Hudson és a Spotlight nyitja az órát.

adatunk a megelőzés, szűrés, a patológia esetében a műtéti preparátumok diagnosztikája is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a leírást is, és hogy hozzászóltál a témához, és hogy elhesegettünk egy újabb tévhitet. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, és egyébként jött kérdés is az én munkámmal kapcsolatban, hogy mennyire igaz az itt a rádió stúdióban, hogy van velem egy technikus, és hogy én csak itt beszélek a mikrofon mögött. Hát ez egy tévhit, legalábbis nagyon sok rádióban, hogy én itt egyedül ülök a stúdióban, négy monitor, sőt, öt monitor előtt, és mindent magamnak készítek. A hangomat én keverem be, a zenéket én keverem össze, szóval a DJ is én vagyok kvázi a délután folyamán, szóval hát én egyedül ülök itt, vagyis önök a rádió másik oldalán. 0620 55 55 155, jöhetnek még akár a kérdések is, illetve hogy kinek mi a legnagyobb tévhit a munkájával kapcsolatban. Várom a válaszokat, a White Town dalát pedig a folytatásban hozom. Your Woman, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Továbbra is erős a forgalom, a szakaszos torlódás az, amire továbbra is számítani kell. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépést megelőzően, főként a külső sávban. Aki autóval van és Budapest a célja, ma is válassza még a belső sávot. Az M3-ason Vásárosnamény felé a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül lassul vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Távol a Bagnál a 42-es kilométernél a baleset miatti sávzárás megszűnt ugyan, de 13 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, Gödöllőnél térjen le és válassza a 3-as főutat. Az M7-es a Letenye felé pedig érnél, a 21-es kilométernél baleset történt korábban, megszűnt a forgalomkorlátozás, a Törökbálintig tartó torlódás feloszlóban van, de sajnos kell még egy kis türelem. Az M0-as autó déli szektorában a 6-os főút csomópontjánál az M1-es autópálya felé szintén baleset történt, de a 14-es kilométernél csak a külső sávot zárták le, viszont fennakadást okoz, úgyhogy legyen mindenki óvatos és türelmes. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ez volt Rúzsa Magdi, és az Elmegyek a folytatásban jön Inika Mozi, és a Here Comes the Hot Stepper. Egy igazi ikonikus láger, így a 90-es, 2000-es évek ikonjai között itt a Best FM-en. Ezzel a dallal búcsúzom, már a jön White Boy és a Night Shift 6 óra után, és az Extrában pedig majd Lauer csatlakozik hozzá 7 óra után. Szóval jó bulit kívánok mindenkinek is, szuper hétvégét, de nem köszönök el olyan nagyon sokáig, mert hogy reggel 6 órakor jövök majd újra, és én ébresztek holnap is, és vasárnap is mindenkit. Horváth Zoltán, Hori egy picit pihen, én pedig jövök, és mindenkit jól felrázok majd reggel 6-kor, beleértve magamat is, úgyhogy találkozunk holnap is, addig is jó bulit ma estére mindenkinek, minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszhall!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelzett a NAV, fontos változás jön. Több ezer bála kapott lángra Borsodban, erőgépeket is bevetnek. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram. Januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
2: A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Több ezer bála gyulladt ki Borsodaba Új-Zemplénben, Szent István határában. Az önkéntesek mellett öt város hivatásos egységeit vezényelték a helyszínre. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítja az elhárítást. Már órák óta küzdenek a lángokkal. A szénabálák szétbontását és a még épp bálák mentését munkagépek segítik. Szerencsére senki sem sérült meg. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal. A jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

mi nácsiptesek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőségben felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM

0: a legjobb mixet minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Komoly beruházásra készülnek Esztergomban, kutyás rendőrök és gyalogos elsősegélynyújtók is lesznek a Hungaroringen. Súlyos börtönéveket kértek a lánykereskedőkre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Éveken át működtetett lánykereskedő hálózatot rokonaival egy férfi. A Hevesvár megyei főügyészség szerint hamis ígéretekkel vettek rá kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket arra, hogy prostituáltnak álljanak, aztán itthon és Németországban futtatták őket. Pénzüket elvették, aki megpróbált szembeszegülni, megfenyegették, meg is verték. Az ügyben 5 ember ellen emeltek vádat, emberkereskedelem és kényszermunka miatt, 9 és 14 év közötti szabadságvesztést kértek rájuk. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Az öreg Ronkerról kevesebb, mint tavaly, igen, kevesebb, mint egy éve. 25. szeptember 21.
5: Igen.
4: Hát de és mi volt, hogy ti találkoztatok vele annan Amsterdam Dance Eventen?
5: Amsterdam Dance

0: De az volt a durva, hogy ő még voltam, persze.
1: Hát tudom, hogy folytam arra sokat, de te annyi volt?
0: Annyi voltam.
1: Nem,
0: sokkal, sokkal több voltam, és ugye a Ronkerol még nálam is nagyobb darab volt. És ugye délután is összefutottunk vele, ugye ott a találkozón, és volt egy hajnalban, igen, egy hamburgerezőben is összefutottunk.
1: Hol máshol?
0: Dicsérte a pólómat, és közben vitt az hatalmas nagy hamburgereket, meg mindent kajált. Hát,
1: te most hány kiló vagy?
0: Hát most vagyok ilyen 100 körül.
1: Hát rólad lejött egy komplet ember.
0: Hát ember. Igen. Le is szedtek, de a nagy részét azt én fogytam le. Hát csak a bőrt szedték le tulajdonképpen. Lenyúzták a bőrt.
1: A bőrödet. Mennyire egyszerűbb lett volna, nem tudom, nem mindegy. Ne menjünk bele. Jó, van Lauer, Krisztián a lemezjátszók mögött. Péntek van, úgyhogy Night Shift Extra, még egy órán keresztül Classic House itt a Besten.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: akkor miért Classic House és miért a hétfői menetrend? Mert a péntek az mindig erről szól, hogy valakit visszahívunk plusz egy óra erejéig, és akkor természetesen az egész night shift eleje erről szól. Úgyhogy gyorsan mondjuk is, hogy egyébként mi a normális menetrend. Hétfőn van Classic House Lauer Krisztiánnal.
1: Úgy.
0: Kedden funkizni szoktunk Hangyával, a szerd az a pop és rádiós lágereké és DJ FND. Csütörtökön jön a dance, Milleri minek köszönhetően. Szombaton hip-hop és R&B, akkor Slim Fit áll a lemezjátszók mögött, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, vasárnapi rezidensünkkel DJ Németivel. Szóval ez a menetrend, és aztán ebből a menetrendből, vagy ebből a felhozatalból pedig mindig választunk egy valakit, és akkor az az egy valaki pedig jön, és megtölti a pénteket. Ez a mai péntek pedig hétfő, Classic House, Lauer Krisztiánnal.
1: Úgy.

0: Ez a Night Shift.
1: És akkor a jó tömokot erre a szezonra, akkor elengedted a szápot ugye Tihanyban.
2: Igen, elengedtem.
1: Pedig csinálhattál volna ilyen, nem is tudom, lábbalhajtós dodgem túrát, raksz rá kerekeket, hát nem is, ott a mederbe ott a gyerekek ott el tudnak...
2: Hát ez nagyon-nagyon durva az idei gyerekek, édes jó Isten, tényleg a Velencei tó is, minden, nagyon-nagyon durva. De hát ezek a kánikulák is, ugye, hát erről beszélek már évek óta, tehát túlélő tábor, nem kell ide semmilyen háború.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Akkor a következő kör az 3 nap múlva, mondhatni természetes élőhelyeden. Alig várom már.
2: Hétfőn este 7 és 8 óra között, akkor Classic House a megszokott helyen, a megszokott időben. A mai Night Shift extra pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük Lauer Krisztiánnak. Gyorsan még mondjuk el, hogy a mixeket, a korábbiakat hol lehet elérni?
3: A mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/Lauer & Canard oldalon.
2: Oké. Okay.
1: Krisz, köszönjük.
3: Hétfőn találkozunk. Köszönöm. Sziasztok.
2: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszabadították a szennytől a fekete köröst, Románia felől érkezett. Ferrari siker a Hungaroringen, életveszélyes is lehet az esernyő, itt a figyelmeztetés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, vélhetően marhatrágya úszott a víz felszínén egy szakaszon, tegnap fedezték fel, így gyorsan léptek a szakemberek. Az csak később, valószínűleg hétfőn, a minták elemzése után derül ki, van-e fertőzés veszély. Óvatosságból horgászati és halászati tilalmat rendeltek el a fekete körös teljes hazai szakaszán, emellett nem szabad fürdeni a városerdei és a szanazugi szabadstrandon a Románia felől érkezett szennyezés miatt. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg szándékos tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton végzett az élen a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai második szabad edzésén. A Ferrari brit pilótáját csapattársa, az első tréning leggyorsabbja, a monakói Charles Leclerc követte. A címvédő brit Lando Norris harmadikként zárta McLarennel. A harmadik szabad edzés holnap fél egykor kezdődik a Hungaroringen. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket, keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk elveszve, mondta rádiónknak Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvívője.
2: Épp strandolunk, amikor villámlik. Jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik.
1: Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Joan Jett, I Love Rock and Roll és Master Well, When I Was a Sperm, ezek voltak az eredeti dalok, ebből született meg az Everybody Get Up a Five-tól, és amit tehet a sejt a jazz meg aztól, de ezen kívül is lesz még átdolgozás a következő órában. Christina Aguilera jön a Car Wash-sal, illetve Bob Marley és MC Light a Jammin-nel rögtön az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

Korábban nem volt a Nemo nyomában című rajzfilmnek ilyen markáns betétdala, mint ez. Abban az évben gyakorlatilag Pizsivel a bohóc hala senki nem tudta felvenni a versenyt. Se Will Smith, se Jack Black, se Robert De Niro, se Martin Scorsese, se Angelina Jolie, se René Zellweger, mert hogy ilyen illusztris volt azon színészeknek a népsora, akik a különböző víziállatok hangját kölcsönözték az eredeti verzió.

Best FM, a legjobb zenék. Múlt vasárnap az volt a felállás, hogy Beyoncé nézte a nézőtérről, ahogy Shakira énekel a futball világbajnokság félidei showjában. Most meg ők érkeznek együtt a Beautiful Liar-rel itt a Best FM, a legjobb.

Beszteszem a legjobb zenék. Holnap még annyi felhő sem lesz az égen, mint ma, és a szél sem fog zavarni senkit. Úgyhogy ennek köszönhetően az UVB-sugárzás viszont már kritikus magasságokban emelkedik, szóval fényvédőkrémmel, napernyővel, valamivel tessék készülni, hogyha szabadban készültök tölteni a nap nagy részét. És készüljetek így, mert hát jó idő lesz. Eső nem várható, 28 fokos nappali maximumra számítsatok mindenhol országszerte.

0: do something. Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdte a NAVA visszaszámlálást, készülhetünk az átállásra. Busszal ütköztek, aztán elszaladtak egy kocsi utasai Budapesten. Újabb vámokkal sokkolja Amerika a világot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram. Januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Arról nem írt a katasztrófavédelem, hogy bárki megsérült volna. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a versenyfeladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az MI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha a ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal. A jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nelly Hutin here, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Summertime és Rúzsa Magdi Széldal. És ez a három gyakorlatilag össze is foglalja tökéletesen a holnapi nap időjárását. Meg hát még ide vehetjük Danzelt és a Pumpy Rapot is az óra legelejéről, mert holnap tényleg olyan idő lesz, hogy érdemes lesz felpumpálni gumimatracot, karúszót, úszógumit, mindent.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. Show again. Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék, ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az In Excess egykor énekese Michael Hutchins. Jön azon a Night Like This.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új vezére van a paksi bővítésnek, helikopterrel és gyalog is menthetnek a Hungaroringen, ha kell. Egy munkagép okozta a pusztító spanyol erdőtüzet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Feltámadt a szél, így egyre nagyobb területen pusztít erdőtűz Spanyolország középső részén. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába a térségben. Már több mint 15 ezer hektár terület vált a lángok martalékává, számos ház megsemmisült. A nyomozás szerint egy traktor szikrája okozta a tüzet. Mindez olyan helyen történt, ahová be sem hajthattak volna a géppel. Egy embert őrizetbe vettek Spanyolországban. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal. A jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnapot 15 éven, hogy itt hagyott minket Amy Winehouse, és hát belegondolni is borzasztó, hogy még mindig csak 42 éves lenne, és hogy egyrészt mi minden történhetett volna ebben a 15 évben, és hogy még a következő legalább 30-ban mennyi kitűnő dalt tudott volna készíteni. A You Know I'm No Good érkezik majd ebben az órában.
2: Ez a Night Shift a Best

0: legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy...

énekeltem a legjobb zenék. Ha már Gabriel az álmokról énekel, neki magának is volt egy hatalmas álma, méghozzá az, hogy Prince-szel egyszer egy színpadon állhasson és vele együtt énekelhessen. Aztán amikor ez a lehetőség megadatott neki, azt mondta, annyira megijedt ennek a dolognak a súlyától, hogy egész egyszerűen nem mert felmenni a színpadra, úgyhogy nem lett semmi a közös fellépésből. A Dreams érkezik itt a Best 10.

a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés Zsinórban, Németországban. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Backstreet Boys-nak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis elősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők

Jazz FM, a legjobb zenék nem sunshine, mint napsütés, hanem sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, sunshine. Ez jön itt a Best 10, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Érkezik a mai utolsó 60 perc, ami ezzel együtt, hát a hétvége első 60-ja is lehet, hogyha úgy veszük, hogy ennek megfelelően érkezik majd az Afro Medúzától a Passilda jön, a Fatboy Slim a Praise You-val, Flowrider a Right Round-dal, és még a Night Polarize is hozza a Push the Feeling On 11-es éjfél között.
1: Ez a Night Shift a best

0: FM-en. A legjobb zenék minden nap, minden nap.
1: De néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

Beszélem a legjobb zenék, 12 hónap próbaidő, 571 dolláros bírság és 3 hónapos elvonókúra. Ennyit kapott Britney azért, mert március 4-én befolyásoltság alatt találták a rendőrök a kormány mögött. Madonnával és a Me Against the Music-kal érkezik itt a Best.

csapatnak, meg a szurkolóknak, és persze a futballvilágbajnokságnak. Az Oasis Wonderwall-ja 30 év után ismét ott van a legjobb 10 között az angol listán. A Murder on the Dance Floor-nak ehhez egy mozifilm kellett, a Saltburn. Sophie Ellis Baxter érkezik itt a Westen, ha legjobb

FM a legjobb zenék, jön a Praise You, áldassék mindenkinek a neve, aki egész eddig kitartott velünk. Ennyi volt már a Night Shift, úgyhogy most már lehet nyugodtan menni aludni, vagy hát péntekében én azt mondom, hogy inkább ugorjatok fel a hétvégébe, ami nekem hosszú lesz, mert hogy Bikit helyettesítem szombaton is és vasárnap is, úgyhogy szombaton is és vasárnap is White Boy All Night Long, majd itt a Bestem. Jön tehát a Praise You, Fatboy Slimtől, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Like no other.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.